Tisztet székam, bejutott gyötélt, pöcstöket futott. Na tímre ne gyat, plot, rejna, posnya, kaldája futott. A imen tón, tisza skál, csütön gyészen szép, porti bíje, post, pörszli post. De öndrát, passionet, emle, fetíjen, mely